0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej český festák. Česká rocková scéna.